tagadam, tagadam, tikidim, tagadam, tagadam, tikidim, tagadam, tagadam, tikidim, tagadam, tagadam, tikidim, tagadam, tam, tagadam, tikidim, tagadam, tam, tagadam, tikidim.